0: téléphone na bosse. Na meki kotu na standardise. Atale langa na nyer.
1: Radio 47. Utangazaji bora. Watangazaji wenye haiba. Habari na burudani tosha. Hapa ndipo.